0: kellemmel ide is kell. Ágyó, házrondam.
1: Krézi vodon.
0: Házrondam.